és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê.